0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió egyen több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
2: Ez a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingrunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott Pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tüzésztő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel, a suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a Save Me Tonight a rádió egyen.

0: Sláger megy, óriási kedvencek a következő órában is, amiket hozok. Például Kamrától és Shakirától újdonság, sőt, a Rádió egy DJ-től Metzger Vikitől is bekészítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Martin Garrixé. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek

0: levegőzések lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indítja az

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Sönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legra, Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hoznak.

0: hozhatnak. Steve Malina gyunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogyha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lédig a gabrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pízáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Argentin tenor lép fel holnap Pécset. Újabb fontos szakaszához érkezett a Mohács 500. Kiderült, melyek a legjobb strandok Baranyában az értékelések szerint. Kiderült, hogy a Google értékelések szerint melyek a legnépszerűbb strandok Baranyában. A Vármegyei Napilap szedte össze a listát. Ez szerint az egyik legnépszerűbb célpont az Orfűi Pécsi tó strandja, amelyet a vendégek a rendezett partszakasz miatt kedvelnek. A medencés fürdőket kedvelők körében a Harkányi Gyógy és Strandfürdő számít az egyik legnépszerűbbnek, a Beremendi Strandfürdőre is sok like érkezett. Újabb fontos szakaszhoz érkezett a Mohács 500 projekt a Széchenyi tér és környezetének Szabadság utcai fejlesztése kapcsán. Augusztus 11-től megnyitják majd a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. Az északi oldalon készülnek el a tervek szerint a helyek, és így alakulhat ki az új parkolási rend majd. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békéscsabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani Pécsett a munkaterületnél. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdőlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába lehet. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelének is, mert hogy ahogy mégse volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1-en.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék. Páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mentőv a repülőtérnek, elütött egy embert egy tehergépkocsi, hazahív a szív, várják az elszármazottakat, hogy hol, elmondom a hírekben. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte a Hévíz-Balaton Airport jövője többek között az,

0: Azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Felhajtott a járdára, és elütött egy embert egy tehergépkocsi Szigetváron tegnap. A baleset az Almás-Patak utcában, a 6-os főúton, a 232-es kilométernél történt. A balesethez a sellyei hivatásos tűzoltók vonultak ki, és áramtalanították a járművet, amely egyébként két lámpaoszlopot is kidöntött. A vizsgálat folyik, mi történt. Egész napos közösségi rendezvényt szervez augusztus 20-án Kémes község önkormányzata. Hazahív a szív, ez lesz a címe. Az elszármazottak találkozójának a Kémesi Művelődési Ház ad majd otthont, ahol a helyieket és a településről elszármazottakat egyaránt várják. A program 11 órakor kezdődik, lesz szentmise és közös ebéd is majd. Géza 80, ezzel a címmel érkezik. Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit. Az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében aszfaltozási munkákat végeznek. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárás van érvényben. Az M60-as autópályán a 18 és 23-as kilométer szelvény között aszfaltoznak, így a belső és a leálló sávot is lezárták az autósok elől. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korábban. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mixen jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hárman haltak meg szabadtéri tűzesetben. Elhunyt egy személy a pécsi buszpálya udvaron. A vadon élő állatok is most már megszenvedik a hőséget. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig hárman is elhunytak. A Baranyában, Cserkúton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő aljnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Elhunyt egy személy a pécsi buszpálya udvaron augusztus 6-án csütörtökön. A bama.hu a hatóságokhoz fordult a részletekért. Megtudták az országos mentőszolgálattól, hogy egy férfi a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette, hogy pontosan mi okozhatta a halálát, arról még nem adtak információt. Az elmúlt hetek időjárása nem csak az embereket és a mezőgazdaságot viseli meg, a vadon élő állatok számára is egyre nehezebbé teszi a túlélést. A természetes vízforrások sok helyen kiszáradtak vagy leapadtak, a vadak egyre nehezebben jutnak ivóvízhez. Balogh Csaba, baranyai vadász a Bamának azt mondta, ilyenkor minden segítség számít, lehetőségeink mérten gondoljunk rájuk. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galériában a Vazereli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódnak így. Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, augusztus végéig útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávját és a Jegeny és utca északi kijáratát is, így az Zsák utca lett, az 58-asra rá lehet hajtani továbbra is. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő, a dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít, a Butterflies a következő zenéjóra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a helyi szolgáltatóház környezete. Hagyományok kerülnek majd a középpontba. Válogatás egy életműből hamarosan Pécsett. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyhatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkúttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklósi és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg áll a közleményben. A baranyai pásztor élet, a fás legelők és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok kerülnek a középpontba a Janus Pannonius Múzeum október 2-ai programján. A látogatók filmvetítésen, beszélgetésen, koncerten, családi foglalkozásokon és egy különleges gasztronómiai kóstolón is részt vehetnek. Az egyik fő program az Emlékünk volt című lesz. Tájak, arcok, impressziók, válogatás egy életműből címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án pénteken 5 órakor. A résztvevőket a Pécsi Civil Közösségek Házában működő Gebauer Galériába várják. A tárlat István László több évtizedes művészi munkásságából nyújt majd látogatást, Fükő Béla szobrászművész indítja útjára. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között augusztus 19-ig mindkét irányból zsákutcává vált. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-en! Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön, 8-tól pedig ma is Balázsék a Balázsék Weekend-el, csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-en, sőt, kettő színpaddal, és a színpadunkon, na, hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Hear Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Argentin tenor lép fel holnap Pécset. Újabb fontos szakaszához érkezett a Mohács 500. Kiderült, melyek a legjobb strandok Baranyában az értékelések szerint. Kiderült, hogy a Google értékelések szerint melyek a legnépszerűbb strandok Baranyában. A Vármegyei Napilap szedte össze a listát. Ez szerint az egyik legnépszerűbb célpont az orfői pécsi tó strandja, amelyet a vendégek a rendezett partszakasz miatt kedvelnek. A medencés fürdőket kedvelők körében a Harkányi Gyógy és strandfürdő számít az egyik legnépszerűbbnek, a Beremendi strandfürdőre is sok like érkezett. Újabb fontos szakaszhoz érkezett a Mohács 500 projekt a Széchenyi tér és környezetének Szabadság utcai fejlesztése kapcsán. Augusztus 11-től megnyitják majd a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. Az északi oldalon készülnek el a tervek szerint a helyek, és így alakulhat ki az új parkolási rend majd. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország Orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békéscsabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Augusztus 10-e és 14-e között teljes szélességében lezárják majd Pécsett az Iparutca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát burkolatjavítás miatt. A lezárás okán a Batthyány utca a Lékszeszgyár utca irányából Zsák utcává válik. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel! Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Egy pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet.

0: villany legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mentőv a repülőtérnek, elütött egy embert egy tehergépkocsi, hazahív a szív, várják az elszármazottakat, hogy hol, elmondom a hírekben. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Felhajtott a járdára és elütött egy embert egy tehergépkocsi Szigetváron tegnap. A baleset az Almáspatak utcában, a 6-os főúton, a 232-es kilométernél történt. A balesethez a sellyei hivatásos tűzoltók vonultak ki és áramtalanították a járművet, amely egyébként 2 lámpaoszlopot is kidöntött. A vizsgálat folyik, mi történt. Egésznapos közösségi rendezvény szervez augusztus 20-án Kémes község önkormányzata. Hazahív a szív, ez lesz a címe. Az elszármazottak találkozójának a Kémesi Művelődési Ház ad majd otthont, ahol a helyieket és a településről elszármazottakat egyaránt várják. A program 11 órakor kezdődik, lesz szentmise és közös ebéd is majd. Géza 80. Ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert zenészszínházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit. A Bisely bekötő úton sebességkorlátozás érvényes egészen augusztus 20-áig,

0: a Köblényibe kötő úton pedig építési munkák miatt van útszűkület. Folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hird térségében. A helyszínen útszűkület érvényes. A Boly villány Siklós összekötő úton is dolgoznak most a szakemberek. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul, Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna, Júli, Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
5: Rivotril.
4: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
6: Furi,
4: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
6: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
5: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
4: mikor repültél hát, először? Mikor repültél
5: hát,
4: először?
5: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült. Tehát, hogy,
4: pedig akkor az nagy luxus volt.
5: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felrakta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
4: Ez a hosszú házasság titka.
6: Az igen.
4: Mama, te mész repülővel.
6: De várjál, apád miért nem ment?
5: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
6: De hány évekre mentek?
5: Ne, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment az utcokkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, hogy
6: ez az, ami, hogy
5: anyámnak egy jegyet még kifelkeltem, ne kelljen hallgatni 24 órát.
4: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a muterodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 forintos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
6: Főleg, ma már időben például megveszed. Nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
4: Soha.
6: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
5: Mama, csak
6: egyszer.
5: Fehér Oroszországot nézd meg. Na.
6: Hogy legalább.
5: Menjünk el. Érted?
4: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
6: Késő? Nagyon késő.
4: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a
6: Balaton.
4: Ne csinálj, de mit csináltál addig?
6: Mit sem,
4: nem Amerika méretű országban lakunk.
6: Az újkijősi bányatavak nekem pont elég volt.
4: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépés, egy semmi?
6: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
4: Hát mit tudom én, hol voltál?
6: Semmi.
4: Hány éves voltál?
6: 21-2.
4: 21-2 évesen láttad a Balaton.
6: Rendesebben.
4: Ha?
5: Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
4: De gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
6: Na, okay.
4: Egy hetet nem
6: nekünk
4: volt.
6: Nem volt, illetve mi nem jártunk közösen nyaralni. Érted, apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
4: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
5: Ez a kaviár nem megfelelő.
4: többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kíváncsiak, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
5: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valamit nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
4: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-rel mennek, 56 is lesz.
6: Mire odaér?
4: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszügyidér is megyünk. Azért az nagyon
5: ugye
4: komoly.
5: Az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami adrenalin kell.
4: De ő szereti, igen?
5: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
4: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
6: Az igen.
4: Ugye, na, látod, a például jó, a késői témához, későn érő témához ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy...
5: Van ilyen humorista a társadalban, csak
4: mondd a nevét.
6: Na, neve?
4: Még mindig szűz. Aranyosi.
5: A szűznek az ellen, de mi az? Nem
4: tudom. Ikrek.
5: De rossz, nagyon szeretem.
4: Na, ez vérjúvált bennem ez a poén. Csak mondd, hány éves?
5: Hogy hány évesen vesztette, ő is vagy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de majd mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
6: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
4: Igen, tehát 30 nem, éves koráig azért csak belebotlasz.
5: Megijesztették. Volt? Nem volt. Semmi extra nem volt, semmi.
6: Egyszer csak tehát normál, férfi.
5: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
6: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
5: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolt ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
4: Azért 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérült.
6: Évek mentek el, haver.
4: Mit, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
5: Bepótolta. Igen. Bepótolta. Az következő 10 év az már teljesen máshoz.
4: Rájött, hogy nem kellett annyira félni. Igen,
5: helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bézbósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
4: Vannak nagy rekorderek.
6: Tényleg a Dennis.
4: Igen, tényleg a Dennis.
5: Lakatos. Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
4: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
6: Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
4: Az nagyon kemény.
5: Ne egyszerre próbáld ki őket.
4: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnő még odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
6: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
4: Móni, hát, megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy,
6: azért, ha más
4: hogy vagy
6: Ausztria.
4: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szesőre gondolok, Amerika, vagy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
6: Köpsz egyet, az már ott landol.
4: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely ráadásul, hogy a fenébe nem keveredsz át?
6: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
4: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó.
6: Kevény.
4: Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
6: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
5: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
4: Igen, itt a komplet külföld ellen.
5: Egyetek csak ide, engem nem kaptok meg.
4: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
5: Ez nagyon
4: 42 évesen dolog. Kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
6: akkor
4: még.
6: Akkor ezért, mert igen, tudja, hogy mit csináltok.
5: Igen.
4: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett. 57 évesen repültem először, kényszerből. kényszerből.
5: De a fiad hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, okay. Még amúgy is.
4: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
5: De figyelj,
4: de, hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
5: Hát, igen,
4: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
5: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
4: Igen.
6: Ausztriában.
5: Elkiabálod magad? Tururudi! Már hámon oda fognak menni, mi a bajod, basz?
4: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
5: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és odaadják.
4: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
7: Sziasztok, jó reggel!
4: Hello, hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál
7: igen,
4: még külföldön.
7: Így van, én vagyok.
4: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány éves
7: 45.
4: 45. És soha nem voltál még külföldön.
7: Nem.
6: De várjál szívem.
5: De miért? Hát,
6: fejtsük meg. Álljunk meg egy pillanatra. Hol laksz te?
7: A Szombathelytől
6: Ausztria 5 kilométer, érted? Egy eltévedt részek biciklizés, igen. Egy rosszul bediszponált osztálykirándulás, mind átvezet a határon.
4: Semmi.
7: Ez így van.
4: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
7: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
4: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
7: Semmi, abszolút.
5: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
7: A munka.
4: Utazási irodákba jár.
7: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
4: Éjjel-nappal
5: de
4: dolgozom.
5: De vágysz amúgy ilyesmire, te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
7: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
4: Hova mennél először?
7: Hát Bora-Borára.
4: Ja! Nagyon... Így azért megértem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
5: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt lenne... összedobtunk volna neked.
4: Igen, mi lenne, azért Prágával kezdeni, egy pozsonyja.
5: Bora-Bora.
4: Igen, mondjuk, komoly. Ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani.
5: Igen,
4: akkor
5: igen.
4: Már nagyot kell ugrani.
7: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
4: Ez az, igen. Nem. De a férjed sem volt még külföldön?
7: Nem.
4: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bari Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egész, ez nagyon durva.
7: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
4: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
7: igen,
4: vagy egy ilyen félelem
7: van,
4: is.
7: Biztos.
5: Jó,
7: igen,
5: tehát
7: igen.
5: Spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
7: Azt tudni.
4: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
7: Én a környező falvakban igen.
4: Ez bátor! Hát ez nagyon jó. Egyszer voltál Pesten?
7: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
4: Fura volt, hogy alagútban jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
7: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
4: Ez nagyon kemény ez a sztori.
7: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
6: Jó, figyelj
4: ez
6: csak.
4: Nagyon. A külföld is igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
6: Kinéztem igen. Neked egy túrát a hétvégére.
7: Aha,
6: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
4: Az vállalható.
6: Figyelj, annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiaiul, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
4: Igen.
7: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
4: Az nagyon kemény.
5: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, igen. Szél elhozza.
4: Igen, ha szél elhozza. A rothadó nyugatra nem kell menni, főni is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond. Igen.
5: 21 kilométer?
7: Igen.
5: Az mi, az délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
4: Igen. Na jól van, figyelj, ez nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
7: Sose adom
4: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
7: Sziasztok!
4: Hello, hello, hello, hello. Ez komoly. És a férje se?
6: Se,
4: soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
5: Úriási.
4: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
6: Hadd menjen.
4: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
5: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
4: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
5: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele egy kicsit, hogy, aha, hogy így majd akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
4: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
5: Mária Pócs.
4: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény, igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
5: De igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. Minden.
4: Há, ott van, most Sepeti megy oda.
6: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
4: Már csak a motoros jogsim van.
6: Azt engedd, nem neked való, mehet.
5: Szerintem sem neked való.
4: Nem. Miért?
6: Mit tudom én?
5: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
4: De ez egy
6: tűzpadás!
5: Szerintem legyen egy...
6: Szarvasok, de szélvédő.
4: Nem, most elhatároztam, hogy
5: újra... Ez miért a gomba, ez a T-betű, ne vágyam.
4: Újra neki megyek, majd sem. Akarok egy kicsit így Balaton rötyögni.
5: Röcsögni, és a
6: röcsög is a motorcsentist. Hát az odaadom a kis Veszpát, azt mehet.
4: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkart, átgurulok haverhoz.
6: Ezzel húzom.
5: Én ezt szívesen látlak téged.
4: Jobban húzom a gázkart. Bal kézbe ott a Dínya, az gurulok át. Gurulok át földvár a haverhoz.
5: Figyelj, Babettából nincs modern amúgy.
4: Dehogy ne, Babette, sima 50-es mocit veszek, azzal jó vagyok.
6: Mehetsz, ahhoz nem kell jogsít.
5: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-ot iszem meg, mert egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
4: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az ott, hogy
5: Babettát? Én a Babettát nagyon szeretem, a Babettát szerintem nagyon jó.
6: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
4: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistán? Mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
6: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
4: Aha.
6: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
5: Én látlak magam előtt egy ilyen Dehúz a Johnny-ba.
6: Nem, ézi, hadd legyek már Bródi János személyigazolvány.
4: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
5: Képzeljétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PhD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PhD-s típus. Tehát, hogy így,
4: inkább az egy betegség.
5: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az itt tök más, de valami, igen, valami.
6: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával.
5: Én igazi dolgra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, te... aminek ez hangzik.
6: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
4: Hogy használja az agyát.
6: Igen, meg
4: hogy
6: képezi, az agyát, igen, és ráadásul ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
5: mennyi intelligenciát. Mennyi pucér fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
6: De csak rólam.
5: Igen, mindenki. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hárman haltak meg szabadtéri tűzesetben. Elhunyt egy személy a pécsi buszpálya udvaron. A vadon élő állatok is most már megszenvedik a hőséget. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig hárman is elhunytak. A Baranyában, Cserkúton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő ajnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Elhunyt egy személy a pécsi buszpálya udvaron augusztus 6-án csütörtökön. A bama.hu a hatóságokhoz fordult a részletekért. Megtudták az országos mentőszolgálattól, hogy egy férfi a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette, hogy pontosan mi okozhatta a halálát, arról még nem adtak információt. Az elmúlt hetek időjárása nem csak az embereket és a mezőgazdaságot viseli meg, a vadon élő állatok számára is egyre nehezebbé teszi a túlélést. A természetes vízforrások sok helyen kiszáradtak vagy leapadtak, a vadak egyre nehezebben jutnak ivóvízhez. Balogh Csaba, baranyai vadász a Bamának azt mondta, ilyenkor minden segítség számít, lehetőségeink mérten gondoljunk rájuk. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galériában a Vazereli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódnak így. Útépítési munkákat végeznek egészen szeptember 20-áig a Boly-Villány-Siklós összekötő úton. Siklós térségében kell tehát fennakadásra készülni. A munkaterületnél ugyanis sávlezárás lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkület van a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Jó utat! Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahol elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell kitalálnod.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szüli napja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahol.
4: Én pont nem érek rá.
1: Tudod, én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem lesz Budapesten? Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szíves. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és a... Igen,
3: szexi.
1: Hát nem, én ehhez már... Ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok. Nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát tett vissza a fotót. Azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Na, mit csinált?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapról kapcsolatban, engedd el.
3: Nem. A hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát mi nem hívtál el, várjál? Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: és én látom
3: meg
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én látom, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát, Anna élvezte.
1: Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, Bari, még ittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp útjára, Bari, nem volt, egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval, hogy mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltörött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokrót. Szerintem is, hogy ne fosoljon a sze.
3: Azért... Nem, szobatiszták, teljesen
1: ja, szobatiszták. Hogy ne fosson le, ne fosson le a lábam. És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júli jönében 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja
1: igen,
4: ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki.
3: Igen, ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van,
1: igen.
3: És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
4: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsy-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Befordulunk, igen.
2: És akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó. Beszarok, mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előttem, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávé illat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik népen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, akik barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szák, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők is, ők alukálnak, mert egy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárgóvásárg
3: tudjon a lábad közé menni, aludni.
2: Bekuckózik.
1: Várjatok. Egy lépcsőt. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te egyszer voltál egy ilyen, mindegy. És lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden.
4: Time. Várj, a Zsülnek szóltál, loptak, hogy vegyél tiszta zokni.
5: Valamelyik gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat. Úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő.
2: Dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kismalacok, és így szaladnak így az
1: agyban. Miért van hány ingerem ettől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem
1: malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét
2: kiégett.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Is. Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima
3: törpe. Sima törpe malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem az, te nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de hogy ilyen, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek mondta a hölgy valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg nézd rám.
3: Jó, most a Zsűr jön.
1: Nézd rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
6: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
6: nem,
4: de,
6: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, tök és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programot, hanem az, hogy...
2: Azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: malacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének. Tehát
1: nem, biztos, hogy a dolgok van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: ott néz csak.
2: Benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem, hogy...
2: Mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Hogy miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársad dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani.
1: Borral vagy üvel kell meglocsolni őket.
4: Lucsogatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Így simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
4: Gyere, Oti. Az az apához.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már kibelezve. De ők 6-8 kilósak.
3: Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látes muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látes muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon, meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságos. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk. De, tehát, hogy, nem, mosolyognak. Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állatot, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacok így áll a szája, érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
4: Mert csak egy
3: hörcsög. Intelligens volt. Nem, magához.
1: Intelligens! Mi az, hogy intelligens? Mi IQ-tesztet töltkötted minden reggel az a malac?
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dosztojevszkit, mit mondjak?
1: Elrakta a bűn és bűnhődés, már hallottszor olvastam. Raskolnikov kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
2: Le tud ülni, képzeld el. Azt mondja neki a... hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát most lesz igazán gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed a kis testük melegét, és tökör. Hát emlékszem, mikor bent volt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell
1: hozzá. Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok, mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra. Miért
2: van a Váci utcában?
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: A kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó támzat, mondd, hogy kiskutyás jóga! De kiskutyás jóga!
2: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök, vagy a büdös helyben ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávé illatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhögnék, akkor a beteg, illetve a labubukon, meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Zsűl, azt írják is igazából, pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
4: Engedd el! Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kiment, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, fa. Vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És a legjobb
2: része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga. Beszélsz. Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. A malacokat, miközben te felfolnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek-mennek közöttet, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömeszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyan azért nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban
1: nézünk ki. Jó, csak jobban nézünk ki, igen. Van olyan, hogy kakaó joga, kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is, egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visznek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Azokra nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most már... megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért akkor ezek viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: valami...
4: már kint van piros salát húzva? Hogy nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületbe, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Mikor nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom, mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozogsz a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell laknod. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat. De valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: katalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
8: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
9: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
10: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a helyi szolgáltatóház környezete. Hagyományok kerülnek majd a középpontba. Válogatás egy életműből hamarosan Pécsett. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyhatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkúttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklósi és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg, áll a közleményben. A baranyai pásztor élet, a fás legelők és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok kerülnek a középpontba a Janus Pannonius Múzeum október 2-ai program.

0: Programján. A látogatók filmvetítésen, beszélgetésen, koncerten, családi foglalkozásokon és egy különleges gasztronómiai kóstolón is részt vehetnek. Az egyik fő program az Emlékünk Volt című lesz. Tájak, arcok, impressziók, válogatás egy életműből címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án pénteken 5 órakor. A résztvevőket a Pécsi Civil Közösségek Házában működő Gebauer Galériába várják. A tárlat István László több évtizedes művészi munkásságából nyújt majd látogatást, Fükő Béla szobrászművész indítja útjára. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Augusztus 11-től 14-ig karbantartási munkákat végeznek Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8-tól délután 14:30-ig teljes szélességében lezárják. Az M60-as autópályán a 18 és a 23-as kilométer között pedig aszfaltoznak, lezárták a belső sávot. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul, Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignáját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
5: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
4: Ne csináld.
5: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
4: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
5: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
4: Mikor írta ez pontosan?
5: 73.
4: 73 óta
5: ezt hallott, hogy...
4: Azért, hogy a másnak két szignálja van, a másodikat, és ő írta, nem tudom, mi a második. Vagy nem
6: van a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdan, csak most nem.
4: Várjál, addig ez. Gyere rá, másodika.
6: Aj, basszus, az valahogy összezavartam.
4: Nem tudom. Jaj, basszus, megint késünk.
6: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
4: MÁV van a MÁV-nak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
6: Hogy is van?
4: De várj, ez az intenszi, ez az IC-szignál, azt írják. IC-szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
5: Igen, ez okay. Nem így gyors.
4: Szóljál, melyikre gondoltál?
6: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
4: Jó, ilyen nincs
5: ez
4: a mázzál.
6: Ez valami. Ne,
4: Ez valami karácsonyi.
6: Ez a Pumukliból a következő rész.
5: Ez igen, ezt ismerem.
4: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj! Ez egy esebb. Ez egy esebb szignál.
6: Ez a karibi térségből van.
4: Köszönöm. Na gyere most a szignálra. Na tudod a szignált.
5: Na, a második a tessék.
4: Nincs meg. Én egy MÁV szignál tudok.
6: A másodikat azt ismertem.
4: Valamit behalóztál. Nincsen második MÁV szignál. Hát ez volt.
5: Na, de ezzel jelölik,
4: hogy... Tidum-diri-dudum.
6: Tidum-diri-dudum.
4: Na, így megvan. Várják, próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik. Jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ez?
6: Nem.
4: Tidum-diri-diri-dum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, hát a beugrik.
6: Igen, próbálkozunk tovább.
5: Didum, diri, diri, diri, dum.
4: Nem. Dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü.
6: Mi a pontos érkezés színál? Zsü!
4: Pontos érkezés.
5: Tára, ti, ti, tá.
6: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolja.
4: Haj, du, du, du, du, du, du, da. Ba, da, da, da, ba, da, da, ba, da, da. Bodobo, bodobo, pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
6: Ez a Miskolci gyors.
4: Emilio zseniális. Emilio zseniális. Imádom. Lehet, hogy ez az új MÁV szignál egyébként. Menjél viccesen, ez lenne az új MÁV szignál.
6: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
4: Igen.
6: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
4: Emilio,
6: how do you
4: akkor do, kérjük, adj elő a tételt, jó? Zseni. Nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a
5: gyerekek.
6: Imádom.
4: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
5: Aki válaszol.
4: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
7: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
4: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
6: Áll a szőr a karomon.
4: Tényleg? Ennyitől?
6: Igen,
4: nem mondom, kell sok.
6: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen felkelni a hajnalban. Figyelj, fú.
4: Mutatom a következőt, és ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket. Jó,
6: tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
5: Már ott van. Figyelj,
6: ez aki... bizalmi kérdés.
4: Figyelj, indul. Ez mi volt?
5: Várjál, ez nem Delta, hanem a... Nem.
4: Mi volt ez?
5: Delta.
6: Jön a repcsi, hallod?
5: Delta volt?
4: Ez Delta.
5: Tényleg, igen.
6: Úristen!
4: A gyerekkorról Delta főcímzene.
5: Mamucen ment a jégsivatagba.
4: Igen, mennek a jégsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a minden.
6: Olyan, de kemotokszal szórnák a lelkemet.
4: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az vagy, te túl fiatal vagy ehhez.
6: És buta. Ezt kell tőlük az fiatal vagy, és buta.
5: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
4: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
5: Wow, megvan a...
6: Private Gold.
5: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma, hanem
4: jó, panoráma.
5: De szerettem. Megvan? És várja, a képe is jó volt.
4: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
6: Igen, jó. És nektek kell becsukni a szemünket.
5: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
6: Nem lesz új.
5: Nem lesz
6: új? Nekem nem új. Na. Nektek sem új. Nem.
4: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
5: Nem lesz fizik kislány.
4: Nem, ha ezt most elbukom. Na, ez mi a tököm?
5: Csi.
4: Mi ez? Ez nincs.
6: Na, gyerünk!
5: Csi.
8: Mi ez a T-boy? Mi ez a krán?
4: Szénia láz! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a Szulák?
6: Szulák.
4: Milyen jó hangja volt?
8: És itt meg

0: szeretem.
1: Jó.
2: Jó? Figyelj, mutatom a következőt, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó? Ki mondja be először?
0: Ne viccelj, Isten, ez alapmű!
2: Jó, de jó volt! Anyád vágta a körmödet, hihetetlen, nagy lábú köröm.
0: Apád
2: dohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
0: Ó, telesport, telesport!
2: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába, fú, de jó.
0: Animált volt. Igen.
2: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
3: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
2: drabban látok közül, hogy berakja a barátok küzdenét. Oldjuk a köztünk bennálló generációs szorongást.
3: És először barátok összegondoltad, de aztán csukjátok be.
2: Oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy Innus rakott be.
3: De mekkora zene ez amúgy?
2: Hát micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Ricsi, és hagyjátok, abban rám jut a szorongás.
0: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
2: Hát a gyerekkorunkban ez volt? Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
3: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
0: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
2: Ablak.
3: Te nagyon jó ablak. Vagy
0: én nagyon szerettem az ablakot.
2: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
4: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
3: egység. Szuper csapat.
2: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
3: Hogy van?
4: Tagjait elítélték egy bátorokat, és egy is körözi. Milyen megoldhatta őket?
2: Ez megold? Sose szerettem.
3: Ez lehetne a mászignál mostantól.
2: Nem tudtam ráfűzni soha.
3: De benne úr, eszerre jönne be a vonat.
2: Jó.
3: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
2: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
3: Little Richard.
0: Bűnügyi magazin!
2: Azaz!
0: Mi volt a címe? Kék fény!
2: Azaz! Te jó vagy!
0: Ezt mondom, zöld?
2: Kék fény!
3: A zöld fény volt!
2: Kék fény!
3: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
2: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, a kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csukd be a szemed!
3: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért titkos ügynök közé van?
2: Mi ez?
3: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
2: Alapmű.
0: Mi ez?
3: Ez a Balázs Show.
2: Balázs Show. Te rohadt szemét!
0: Bocsi!
2: Nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
3: Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
2: Ó, azért ez meg voltám írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
5: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
2: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
3: Úristen.
0: Mi ez?
2: Nincs meg.
3: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
2: De szép volt ez, nagyon szép, nagyon szerettem ezt a
3: mesét. Az elsüllyedt világok.
2: Ebben
3: volt
2: világok.
3: Az a pocivó orrú lény, amire nem tudom minek. Emlékszel erre?
0: De mindenki meghal. Azt
2: ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat, nagyon, én nagyon, én szerettem.
3: Kicsi voltam hozzá,
2: ne nézz oda, ne nézz oda, figyelj, tessék.
0: Jó, hát ez alap.
2: Ez alap. És ezt néztük hetente, ezt. És izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
0: Meg a az... haverja a Harry.
2: Meg a haverja a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lehet. Figyelj.
3: Hallod, ez.
2: Nincs meg.
3: Nincs meg.
2: Nincs meg.
3: Magnum.
0: Magnum,
2: úristen, Magnum.
1: Nincs meg. Nem volt meg, tényleg. De ahogy mondod, beugrál.
3: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
2: Magnum, de jó volt.
3: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
2: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
0: Igen, ugyanaz mindig.
3: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
2: Jó pasi volt?
3: Nagyon jó pasi.
2: Jó pasi volt?
3: Mi most is az. Meg a haver, a kötelező fekete karakter.
2: Te... Jó, hát a...
0: Ja, akkor is kellett.
2: A minőség nem annyira.
6: A főszerepben Michele Placido. Szerség.
0: Michele Placido. Na, miben van?
2: A jó, elmondja, hát ez így nem jó a polip, de szerettem.
3: De van egy nagyon jó, azt is a Kórházváros szélén.
2: Kórházváros szélén, azt én nekem az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
0: a Nők
2: cseszlovák.
0: A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
3: Nők
0: muzsikát.
3: A pult mögött.
2: Nők a, nincs meg a Nők a pult mögött?
3: Nem.
2: És a Kórházváros
0: szélén... Lákovasszony! Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
2: Ez inkább, inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
3: Charlie Majom család.
2: Charlie Majom család.
3: Ha valami tudáltam egész életemben.
0: Az verte Charlie meg a Valás Show-t. Nem tudom.
2: Ezt nem tudod a sztorit.
3: Nem tudom.
2: Nem tudod ezt a sztorit.
3: Nem.
2: Elmondom akkor, mikor elindult a Valás Show. Ránk rakták a Jakub Cseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talkshow-kapot, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás TV2-nek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a Valás Show-t, mert legyőztek.
3: Nem, figyelj, ugyanabban mi fajban.
2: Megvert egy majom. Családtag. Hálásul legyőzött egy családtag, érted?
3: Sőt, és ugyanabban a műfajban. Ez lesz fel a legjobb.
2: Mondta az RT, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot így, hogy Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
0: Ez a Nők a pult mögött?
2: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
3: De soha nem láttam.
2: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszal sorozat volt.
0: Egy kisváros élete, intrikákkal, hulákovasszonyja.
3: Szafaládékat látok a képen.
0: Iflik.
2: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
3: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
2: Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol másról szól. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegyalján.
0: A
2: dal jó, de mi a szar
0: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
2: Ilyen
0: ez. Te tényleg ezt nézted?
3: Én voltam, hogy összerátja.
2: Ja, ez amikor
3: eltűnt
0: a csellengőket
3: nézted. A csellengők.
2: És ezt nézted?
3: Ezt nézted a csellengőket.
2: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
3: Tudom.
2: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóló sorozatot?
3: Latolgattam az esélyeimet.
2: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
3: Megvártam, mert mikor jobb az ére, amikor én rájön meg egy kurva teljes dobozra.
2: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária, ebből ez erős, hogy ezt tízezted.
3: Ez mindenki nézte, nem?
2: Úgy, de ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
3: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
2: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
0: Kinek mi jutott?
3: Én a szökésemet terveztem.
0: Odaültettek a tévé elé, nézett kicsit.
2: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek.
0: Mi ez? Peti a csúnya lány, vagy?
3: Van hasonló.
2: Egészen érdekes gyerekkorom.
0: Akkor Eszmeralda.
3: Lagyos?
2: Ez nem, én nekem ezt szabad a gazda.
3: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
2: És milyen ízű lesz a fagyi?
3: Ami ez sikerül.
2: Ez nincs meg.
3: Ez, nekem... tudjátok, hogy ez a Homok titkai.
2: A Homok titkai?
3: Homok titkai.
2: De ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt
3: ez? Nem azt mondod, a Homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
0: Nem.
2: Homok titkai.
0: Mi az, hogy Tónyó?
3: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
0: Nincs.
2: Ez nem lehet, hogy valami nyíregyházi tévé adta?
3: Nem
2: lehet, csak lokális.
3: Tónyó!
2: Tónyó, az nyíregyházi
0: homokban. Tónyó, gyere, hát a bányából!
2: Ez nem lehet, hogy nyíregyházi tévé adta valami a Homok titkai című a bányából.
3: Nincs meg nektek! Tónyó! Tónyó!
2: Tónyó!
3: Ne csinál Tónyó!
0: Megint be vagy rúgva!
2: mi ez a homok titkai?
3: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
0: És erről szólt a film, hogy
2: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
3: Holdkoros Tonyó.
0: Ott
3: van, ő Tonyó, tessék. A holdkoros Tonyó.
0: Ez tényleg Nyíregyháza.
3: A homok titka.
0: Ez a Nyíregyházi
3: bányató.
2: És ez egy sorozat volt.
3: Ez a sorozat volt.
2: Atyaik. Hát Feri, ezt létszes holnapra pótold be az első.
3: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
0: Nincs.
2: Feri, az első 10 évadot holnapra pótold be.
3: Gyagyás Tonyó.
2: Hát, se Isten.
3: Jaj Istenem. Menjen irek.
2: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
3: nincs
2: volt.
3: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ, nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
2: ugye... Mindez Tonyóval, és szerelem, közben, intrika, és Tonyóval.
3: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt, ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
2: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
0: Az is volt.
2: Akkor nem
3: tévedek. De Antonió lett volna, csak ugye ez
2: megállod. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és ez, akkor...
3: Meg a pompák királya, meg a Rosalinda. De jó ég.
2: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát azért...
3: Akkor 35 éves voltál, miért
0: lesz? Hány részes volt ez a homok titkai?
7: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Argentin tenor lép fel holnap Pécset. Újabb fontos szakaszához érkezett a Mohács 500. Kiderült, melyek a legjobb strandok Baranyában az értékelések szerint. Kiderült, hogy a Google értékelések szerint melyek a legnépszerűbb strandok Baranyában. A Vármegyei Napilap szedte össze a listát. Ez szerint az egyik legnépszerűbb célpont az orfűi pécsi tó strandja, amelyet a vendégek a rendezett partszakasz miatt kedvelnek. A medencés fürdőket kedvelők körében a Harkányi Gyógy és strandfürdő számít az egyik legnépszerűbbnek, a Beremendi strandfürdőre is sok like érkezett. Újabb fontos szakaszhoz érkezett a Mohács 500 projekt a Széchenyi tér és környezetének Szabadság utcai fejlesztése kapcsán. Augusztus 11-től megnyitják majd a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. Az északi oldalon készülnek el a tervek szerint a helyek, és így alakulhat ki az új parkolási rend majd. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az esemény a Filharmónia Magyarország Orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Augusztus 12-e és 19-e között fakivágási munkák miatt a Pécs és a Remeterét közötti úton útszűkület, sebességkorlátozás lesz érvényes. Az úttal párhuzamosan haladó bicikliutat is lezárják 8 és 15 óra között. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani Mohácson az összekötő úton. Az év végéig jó utat! Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható idehaza. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke ma 29 és 35 fok között alakul. Baranyában 34 fok lesz majd. A következő napokban egyre melegebbet ígérnek a meteorológusok, és jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nincsen benne az előrejelzésekben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felsővezetés, komplett felsővezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felsővezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: szerintem
1: mondani?
2: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre
2: mentek. És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaért. Érkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem zavar különösebben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér, vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Okay? Nekem alapvetően semmi problémám nincs.
1: Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: hát
3: ki?
2: Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Bocsánat, te beírtad magad a csendes szobába?
1: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hülyeséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fognak ülni, vigyázz, öltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fejek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Hogy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felsővezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fészcsek, és azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettes szoba.
2: Karácsonytáján szoktuk megcsinálni azt a ezért, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra. Ott vannak a két szaloncukrosok, akkor a köszönömkártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás. Nem rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi nálunk, legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdvegy állami alkalmazott. Jó, de jó. Jó, de jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye? Hát cég és cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszáz szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, akik benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anya vállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
1: Én szeretném én a kitelepülésen, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen? Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehova, nem megyünk sehova, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazatok, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitt őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
1: hát
2: csak
1: mennyire
2: lehetett volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt-e felett az, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: érted? Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétisbulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen, de.
3: Tehát, hogy, és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelne.
1: Mindenki be van öltözve.
3: Van.
1: Igen.
3: Csak azt látták, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis kipaszban
1: állnak. Vonulnánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek a kezem. Itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, mi az ott?
3: Láttál már ilyet?
1: Láttál, hogy Jézus, fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus. Már. Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftvercégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez még egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat. Tudsz
2: leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Az a személy összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem, csak közös a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Persze. Ezek után hogy tudsz így elhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem?
3: Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Na, akkor nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis csávók, akik végig
1: rettenek. 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy vereti, érted?
3: Tehát hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menő csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri Gyúr addig várja.
2: Én csak tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok otthon.
3: Bízhatunk benned.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifagyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ez nincs ilyen.
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató, aki Dr.
1: Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Húgot egyen, vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezett csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyé és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó.
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja, hogy édesebb.
1: Na most mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod?
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát igen. Szerintem az is jobb.
2: A gyorsabb tempósat, hogy végezzünk már? Semmi. Vagy a... Semmi.
3: Nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen
1: ne csinálj! Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj! Ne viccelj már! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor
2: a tények?
1: Na, azt hozzátesz.
3: Csak is Marcsi Anikó hangjára indulok be.
1: Marcsi Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne
3: zajt. Csinálj,
1: és beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G!
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt, de rakjál egy kis Kenny G-t, jön a mutatás.
2: Vacsora után vagyunk, nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék.
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy. Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Hát nem mondd.
2: Érted?
1: Nem mondd,
2: hogy a ruhaválodról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó.
2: Ne szórakozz már.
1: Egy kis Kenny G-t hallgatni. Hát most... Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na. Nem tudom, miért jutott eszembe Kenny G.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menő erre.
1: Nem, most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó. Nem, most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom, mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. De ne legyél már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Egy
2: erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, hogy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
2: Hát sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: maga
2: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex az csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat csoki.
1: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi,
2: nem,
1: csak egy
2: nem,
1: ilyen.
2: Végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az eny, nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Hát ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... Akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipisztálni.
1: Tehát komolyan mondom, te...
2: tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szexuálza, megszól, hogy várjál, van egy dínya maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kellett, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi? Enni.
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem
2: igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz hozzá?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ugye.
1: Na, az ott, na, viszi, na ott viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőbe tök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kevésbe
2: egyedül, de profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókusz. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal
3: egy
1: hang.
3: Egész testem ellazultam.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Figyelj, nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultam, pihen!
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi? Az
5: nyugodt vagyok, ellazulok.
1: Ő volt?
3: Nem,
2: idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok, ellazulok.
1: Én erre mi vagyok, nyugodt. Én erre azonnal felhúzom magam.
3: Attól háromszor elmondod, nem eszem nyugodt.
1: Itt a dal.
3: De ez
2: miért
3: az előző?
2: Mi az nem
3: miért az
2: volt?
3: Előző mi volt?
4: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferinek arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem.
1: Újra.
4: Ez már...
2: Menj! Nem.
1: Semmi. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre ez beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Lett jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
7: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
8: A Nemzeti Lovasz Színház Rómeó és Júlia című koncertmusicaljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
9: Ha Pét,

0: ahol a Bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mixlalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünk, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, hogy jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük. Why you, boy, you just can't take it?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Dualipa, és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot, és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer, Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismerős ritmusok és dallamok, ugye? Hát erre a zenére biztos, hogy sokat bulisztunk az idei nyári szezonban. Alex Kenji, Bambolé! Hozom a rádió 1-et.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, de Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmusicaljával érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncertet. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rá...

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, kis

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkos, itt 9 órától pedig World Is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy erős forgalomra számíthatunk az M7-esen, Zsuzsi szerint a 90-es Balatonfüred-Enying csomóponttól szakaszos torlódás van már. Hát én ezen egyetlen egy dologgal tudok segíteni, jó zenékkel, Purple Disco Machine, remixében szólt most a Hertz klasszikusa, ez a Wonderful Life, a Rádió 1-en.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegyés ilyen EDM klasszikusok, mint ez, Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legend, de a szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Úszogumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
11: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan Kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
2: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: 2026. augusztus 9-e van, vasárnap, déli 12 óra.
1: Hírtérvillány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
0: Kellemes hétvégét kívánok! Nem szabad hozzáérni a fókákhoz a pécsi állatkertben, bármennyire is cukik, haraphatnak is. Az állatkert azt írta most a közösségi oldalán, hogy leginkább a vedlési időszakban ezek az állatok igen közel heverésznek a medencéjük pereméhez. Ami sokszor csábítónak tűnik, és szinte ellenállhatatlan kényszert éreznek sokan arra, hogy csak egy kicsit, de megsimogassák őket. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy bár a borjúfókák alapvetően barátságosak, kíváncsiak és játékosak, mégiscsak ragadozók. Ezért kérnek arra mindenkit, hogy ne nyúljanak be a kifutóba, hiszen Borka és Berci kíváncsiságból, játékból könnyen sérülést okozhat. Természetesen ez a figyelmeztetés minden állatkerti lakó esetében érvényes. Augusztus 10-én, hétfőn reggel 7 órától várhatóan augusztus 14-én pénteken reggelig teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca Siklósi út és a körforgalom közötti szakaszt. A lezárás idején a Siklósi útról nem lehet az Ipar utcába kanyarodni majd, továbbá a körforgalomból sem lehet a Siklósi út irányába kihajtani. További közlekedési információk minden órakor a híreinkben. Augusztus 11-től ismét használhatók a Szabadság utcai parkolóhelyek. Újabb fontos szakaszához érkezett a Mohács 500 projekt. A Széchenyi tér és a környezetének Szabadság utcai fejlesztése. Újabb lépésként augusztus 11-én ismét megnyílik a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős része. Az északi oldalán elkészült a tervek szerinti új parkolási rend. Az érintett útszakasz megújításának célja, hogy a még folyamatban lévő kivitelezés mellett javuljanak a belváros megközelítésének, valamint a környéken működő üzletek elérésének feltételei. A korábbi párhuzamos parkolóhelyek helyett merőleges parkolók várják az autósokat. A Táncsics utca és a Perényi utca között 14, a Perényi utca és a Vörösmarty utca között pedig 28 új parkolóhely válik használhatóvá. Az északi oldalon így összesen 42 merőleges parkolóhelyet adnak vissza a forgalomnak. A Szabadság utca déli oldalának átépítése egyelőre nem kezdődik meg, ezért ezen az oldalon várhatóan szeptember végéig a jelenlegi parkolási rend marad érvényben. Augusztus 11-től a déli oldalon 10 párhuzamos parkolóhely továbbra is használható marad. Kiderült, hogy a Google értékelések szerint melyek a legjobb strandok Baranyában. A Vármegyei Napilap szedte össze a listát. Eszerint az egyik legnépszerűbb célpont az Orfűi Pécsi tóstrandja, amelyet a vendégek a rendezett partszakasz, a tiszta víz és a meccsek közelsége miatt értékelnek magasra. A medencés fürdőket kedvelők körében a Harkányi gyógy és strandfürdő számít az egyik legnépszerűbbnek, de jó értékeléseket kapott a Beremendi strandfürdő is. Felhajtott a járdára és elütött egy embert egy tehergépkocsi Szigetváron. A baleset tegnap történt az Almáspatak utcában a 6-os főúton a 232-es kilométernél. Egésznapos közösségi rendezvényt szervez augusztus 20-án Kémes község önkormányzata, Haza hív a szív címmel. Az elszármazottak találkozójának a Kémesi Művelődési Ház ad otthont, ahol a helyieket és a településről elszármazottakat egyaránt várják. A program 11 órakor kezdődik, akkor várják az érkezőket, majd jön a Szent Mise és a közös ebéd. Délután interaktív gyermekelőadás, Bach Szilvia műsora, a Brass Vibe és a Vivat Bachus koncertje szórakoztatja a közönséget, este pedig retro diszkó zárja majd a napot. A szervezők frissen sült lángossal is készülnek, amelyért cserébe adományt lehet elhelyezni a kihelyezett gyűjtődobozban. Az ebéden való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 6-án csütörtökön éjszaka elhunyt egy személy a pécsi buszpályaudvaron. A Bama.hu az OMS kommunikációs referensétől, Rácz Renátortól megtudta, hogy a férfit a mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már nem jártak sikerrel.

0: Az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása és a tartós kánikula nem csak az embereket és a mezőgazdaságot viseli meg, hanem a vadon élő állatok számára is egyre nehezebbé teszi a túlélést. A természetes vízforrások sok helyen kiszáradtak vagy jelentősen leapadtak, így a vadak egyre nehezebben jutnak ivóvízhez. Balogh Csaba, baranyai vadász a Bama.hu-nak azt mondta, ilyenkor minden segítség számít. Ezért arra kér mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten gondoljon az állatokra is. A forró nyári napokon egy kis itatóban kihelyezett víz szó szerint életet jelent a vadaknak. Egy feltöltött itató nem csupán segítség, hanem sok esetben a túlélés biztosítja számukra. Ami nekünk csak néhány percnyi odafigyelés, az egy vagy akár több állat életét is megmentheti, fogalmazott. A vadászaportálnak hozzátette, nem csak a vadászok tehetnek a vadállományért. Azok is sokat segíthetnek, akik kerten rendelkeznek, vagy erdőszéli területeken élnek. Ha valaki egy árnyékos helyre kitesz egy tál vagy sekélyedény vizet, már az is hatalmas segítség. Ezeket a madarak és az apró vadak gyorsan megtalálják, különösen ezekben a rendkívül száraz időszakokban. Fontos, hogy rendszeresen friss vizet is töltsünk bele, mivel ezek hamar felmelegszenek a forróságban. A vadász szerint a természet iránti felelősségvállalás közös ügy. Etessük, itassuk és óvjuk a vadakat. A baranyai pásztor élet, a fáslegelők és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok kerülnek majd a középpontba a Janus Pannonius Múzeum október 2-ai programján. A látogatók filmvetítésen, beszélgetésen, koncerten, családi foglalkozásokon és egy különleges gasztronómiai kóstolón is részt vehetnek. A rendezvény egyik fő programja az Emlékünk volt, Sumony és környékbeli legelők és pásztorvilág emlékei című félórás dokumentumfilm bemutatója lesz. Az alkotás a sumonyi és az ormánsági pásztorvilág múltját, a fáslegelők szerepét, valamint a dél-dunántúli hagyományokat idézi fel. A vetítés után a közönség a film készítőivel és szereplőivel is találkozhat. A program részeként Tuboj Vince Gabriella verkfotóiból nyílik kiállítás, míg a Misine zenekar a térség pásztor zenei hagyományait idézi meg. A szervezők a családokra is gondoltak. Lesz tárlatvezetés, gyógynövényes foglalkozás, társasjáték, fás legelők világáról, kézműves program gyerekeknek. Az est zárásaként a résztvevők fás legelőkről származó termékeket, többek között vadkörtét, vadalmát és sajtokat kóstolhatnak majd meg, népzene kísérete mellett. Kellemes hétvégét kívánok, szép délutánt, Szendi Hajnit hallotta, itt a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. További kellemes hétvégét. A Daily Mix zenei lista után beköszönök. A stúdióban már Molnár Kristóf, hiszen nem sokára indul a Villányi Mozaik magazin műsor. A programajánlatok után is persze egy-két dal még szól. Bibi Rexa és a Faithless közöse mindenképp. Itt a 100,9-en Villányban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie

0: koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belodzóban.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, kaptalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikájével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine and Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadása, adója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. Részletek, info az esemény Facebook oldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 101,9
3: Rádió 1!

0: hírek a vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: További kellemes hétvégét, szép napot, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma 2026. augusztus 9-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó, hiszen ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Van valami egészen különleges hangulata a nyár estéknek Villányban, ahogy lassan elhűl a nappali forróság, megtelnek a teraszok, szól a zene, és hát jó társaságban telik az este, és egyszerűen minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódjunk. Ha ezt szeretnéd még fokozni, akkor augusztus 15-ét kell megjegyezni, felírni a naptárba, hogy Wine and Vibe Fesztivál, hiszen 9 különleges DJ, nem akármilyen gasztro különlegességekkel vár a Maul borászat, a szőlőről, a programról, a helyszínről beszélgetek a szervezővel. Kiemeljük majd a Zsolnai negyed sétáit, hiszen ebben a hónapban is várják azokat, akik jobban megismernék a világhírű baranyai Zsolnai család történetét. A már Hungarikumként is nyilvántartott területen élt és alkotott egykoron a porcelángyártásról is ismert Zsolnai család. Most a kulisszák mögé is bekísérik a látogatókat. Sokan kíváncsiak erre Villányból is. Hozzuk a részleteket, hogy mi minden várja az érdeklődőket. És egy-két orvosi jó tanács is elhangzik a műsorban. A viszér panaszokkal rendelkezők figyeljenek leginkább, hiszen a kánikula leterheli a szervezetünket, a viszeres panaszokat pedig felerősíti. A lábak elnehezülése, feszülése, dagadása sokaknak ismerős lehet a nyári hónapokban, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre és arra, hogyan enyhíthetjük a kellemetlenségeket. Ennek részleteiről is szó lesz majd a műsorban, és persze a helyi segítségnyújtást sem hagyjuk ki. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: These beautiful things that I've got.
1: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Van valami egészen különleges hangulata a nyári estéknek villányban, ahogy lassan enyhül a nappali forróság, megtelnek a teraszok, szól a zene, jó társaságban telik az este, és egyszerűen minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódjunk. Ha pedig szeretitek az igényes elektronikus zenét, a különleges gasztronómiai élményeket és a mediterrán hangulatot, akkor karikázzátok be augusztus 15-ét a naptárban. A Maul Premium borászatnál ugyanis érkezik a Wine & Vibe program, ahol 9 DJ gondoskodik a zenéről. Street food finomságok és különleges gasztronómiai válogatások várják a vendégeket, miközben villány egyik legszebb helyszínén élvezhetjük a nyári estét. Hogy hogyan is született meg ez az esemény, kiknek szól és mitől lesz igazán különleges az idei Wine & Vibe, arról már is a szervezővel és a Maul borászat tulajdonosával, Maul Zsolttal beszélgetek.
2: Ez a program, ez egy daytime partynak indult igazából, de valójában az is lesz. 11 órakor kezdődik itt a Maul borászatnak villányban az udvarán, a nagy udvarán, tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ide 1000-1500 ember simán be fog tudni férni, és 8-9 neves DJ-t hívtunk meg erre az alkalomra, úgyhogy igazából ez egy ilyen DJ-fesztivál lesz borokkal összekötve.
1: De gyakori nálatok, hogy ennyi embert befogadtok?
2: Nem, hanem eddig voltak rendszeresen, évente kétszer-háromszor voltak 300 fős privát rendezvényeink. Ezek azért ilyen picit más jellegű, ültetett, sátras rendezvények voltak, és kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit belevágnánk a fejszínket egy kicsit nagyobb fába, és így alakult ki, hogy mertünk egy picit bátrabban, nagyobbat álmodni, és kitaláltuk, hogy legyen egy olyan rendezvény, egy olyan fesztivál, ahol összekötjük a fiatal, elsősorban a fiatal közönséget a prémium borokkal, és ehhez próbáltuk hozzápárosítani Magyarország egyik legnevesebb DJ-t.
1: Gondolom, hogy régóta készültök erre, egy egész napos rendezvény szervezése nem akármilyen munka, és igen, említetted a DJ-ket, 9 kiváló lemezlovas váltja majd egymást a pultban.
2: Igen, hát ezt már több mint 4 hónapja elkezdtük ennek a szervezését, és most, hogy így kezdünk a finishbe érni, így azt érezzük, hogy azért reméljük, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, és hogy mindent tökéletesen megszerveztünk, de rengeteg munkával, utánajárással és szervezéssel járt. Egyelőre úgy nézünk ki, hogy tökéletesen tudjuk teljesíteni, és tényleg szombaton, augusztus 15-én, 11 órakor, amikor a kapukat kinyitjuk, akkor itt már egy nagyon jó környezet és egy nagyon szép helyen fogjuk tudni várni a kedves vendégeinket.
1: Csak hogy kiemeljek egy-két DJ-t, Breda Bia, Nigel Stately, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss, Andró, mind-mind ott lesznek. Egymást követik majd a pultnál?
2: Igen, a borászatunknak a közepén lesz egy megemelt színpad, és a színpadon lesznek fent a DJ-k. Ugye a színpad mögött van egy backstage VIP-ink, aztán az épületen belül és a színpad alatt van a VIP helyiségünk, úgyhogy egy nagyon szép környezetben, egy nagyon jó helyen próbálunk minél több árnyékot biztosítani a vendégek számára, elég sok napfitorlát, nap ellenzőt, különböző olyan eszközöket vásároltunk, hogy tényleg meg tudjuk óvni az embereket a 33 fokos hőségben a melegtől, úgyhogy nagyon-nagyon sok különlegességgel, meglepetéssel is készülünk, rengeteg szalmakalapunk lesz például, amit szintén majd meglepetésként ingyen fogunk osztogatni, de picit előttem ezzel a poén, de gyakorlatilag lesz egy csomó minden plusz, úgyhogy meg nyilván az ételital udvarunk is rendelkezésre áll. Tényleg egy jó kis egész napos programmal várjuk a kedves vendégeket.
1: Ti tudtak ilyenkor pihenni, bulizni a társasággal, vagy nektek ez munka lesz?
2: Ez egy kőkemény munka lesz, itt a cégnél dolgozó kedves kollégák is gyakorlatilag reggeltől estig kőkeményen fognak dolgozni. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hívjunk-e meg a 9 DJ mellé még egy komoly ceremóniamestert, de úgy döntöttünk, hogy a ceremóniamestert én leszek, Maul Zsolt, úgyhogy én fogom majd a mikrofont, és én fogom majd felkonferálni a DJ-ket, én fogom kicsit majd még pluszban szórakoztatni a vendégeket, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes lesz, úgyhogy picit próbáljuk ilyen környezetben is alkoholmentesen és kőkemény munkával lehozni ezt a napot.
1: Merre vagytok egyébként? Tehát villányban merre kell elsétálni hozzátok, és mitől különleges a helyszín?
2: két helyről lehet hozzánk bejönni, a csárdától, hogyha Villányköves felől érkeznek a vendégek, vagy az állomás felől érkeznek, akkor gyakorlatilag csárdánál átjövünk a vasúti sínen, egyből fel lehet jönni a Kőbánya utcába hozzánk, az egy olyan 50 méter onnan gyakorlatilag gyalog, a másik pedig a falun, a városon keresztül gyakorlatilag a Hunyadi utcán keresztül a temető sarkánál van egy főbejáratunk a borászatnak. A mi borászatunk az gyakorlatilag egy régi kőbánya helyén épült meg itt Villányban, és egy nagyon-nagyon jó, exkluzív kis környezetben, abszolút kint a természet kellős közepén vagyunk, és egy ilyen 2 hektáros, gyönyörű nagy területen vagyunk, ahol gyakorlatilag itt áll a borászat, szép udvar, lesz egy nagy udvarunk, ami azért azt mondom, hogy tűsarkus is lehet, viszont van egy 1 hektáros udvarunk, ami azért egy füves plac, ahol majd szalmabálák lesznek, kicsit ilyen autentikus környezet, úgyhogy oda azért nem javaslom a hölgyeknek az, hogy tűsarkuba érkezzenek, de szerintem egy szuper jó kis élmény lesz.
1: Hadd kérdezek még a szőlőre, ez a meleg mekkora gondot okoz nektek?
2: Hát egyelőre annyira nem, mert már szembesültünk az elmúlt években ezekkel a trópusi hőségekkel. 2024 volt az első évjáratunk, amikor gyakorlatilag ugyanilyen szárazság és meleg volt, akkor az kicsit meglepett minket, viszont azóta nagyon jól felkészültünk, és nagyjából tudjuk, hogy mit várhatunk akkor, hogyha nincs csapadék, és hogyha ilyen nagyon meleg van. Elsősorban azt látom, hogy korábban fognak érni a szőlők. Mi hétfőn születeljük az Irsai Olivér szőlőnket, úgyhogy gyakorlatilag a rendezvényre már lesz új borunk, de nyilván ezt most kicsit elvicceltem, mert azért ezeket az egyhetes új borokat, illetve párnapos új borokat még azért nem szívesen mutogatjuk a nagy közönségnek, de alapvetően mi jövő héten elkezdjük a születet, és szépen felgyorsult az az igazság, úgyhogy de izgalmas volt ez. Egyelőre még ez a nagy kánikula és ez a szárazság még annyira a Villányi borvidéket nem rengette meg, úgyhogy nagyon nagy probléma még nincsen.
1: Nagyon ezt hallani, szerencsére. Mivel készültök még itt zárásként, lesz-e valami nagy durranás, ami esetleg az idei évhez köthető?
2: Akkor ha már a Wine & Vibe Fesztiválról beszéltünk, akkor október 24-én lesz a születzáró partink, ami szintén egy nagy rendezvény, azért a Wine & Vibe már egy kicsit kisebb lesz, egy pár száz fős rendezvény, de alapvetően mindig készülünk újdonságokkal, mi inkább nagy vörösbor készítő borászatnak számítunk, viszont idén belevágunk a fehér borok világába, és idén 4 új fehér szőlővel fogunk megismerkedni, és új 4 fehér bort fogunk készíteni, olasz rizlinget, rajnai rizlinget, zöld vertenyt és sardonét, úgyhogy belemegyünk egy kicsit az érdekes borok, fehér borok világába is, úgyhogy próbálunk ez irányba is elmozdulni.
1: Kíváncsian várjuk, jól hangzik. Első körben tehát Wine & Vibe program, egy igazán hangulatos nyári esemény Villányban, ahol a jó zene, a finom falatok és tényleg a villányi életérzés találkozik. 9 DJ-vel, street food különlegességekkel, remek hangulattal várják a közönséget, hát előre is jó szórakozást, mindenki vigyázzon magára, és ha autóval érkezik, akkor természetesen gondoskodjon sofőrről, vagy válasszátok a tömegközlekedést. Köszönjük az infókat, Maul Zsolt volt a vendégem, a Maul borászat tulajdonosát hallottuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, villányból is sokan indulnak, például a megye székhelyre egy kis kirándulás miatt. Például Pécsen a Zsolnai negyed is újdonságokat és érdekességeket rejt. Még akkor is, ha azt gondolnánk, már jól ismerjük. A következő hetekben és hónapokban újabb vezetett sétákon lehet közelebb kerülni a világhírű Zsolnai család történetéhez, ráadásul nem csak az épületeket és a különleges műtárgyakat lehet megnézni, hanem azokhoz kapcsolódó izgalmas történeteket is hallhatunk. A már hungarikumként is számon tartott Zsolnai örökség egy különleges helyszíne, a Szikorszky ház, amelynek falai között az évek során műhely is működött, később pedig Zsolnai Júlia és férje a neves építész otthona lett. Hogy milyen történetek bújnak meg a gyönyörű Zsolnai darabok mögött, és mitől lesz igazán különleges egy ilyen vezetett séta, arról a következő percekben hallhatunk. Vágvölgyi Réka a vendégem, a Zsolnai világörökségi és turisztikai vezető.
3: Várjuk sok szeretettel a látogatókat a Zsolnai negyedbe is, és a világörökségi helyszíneken is. Többféle sétát is indítunk most hétvégén, és egész nyáron is a Zsolnai kutatás negyedben. Minden nap indulnak hűsítő sétáink, aminek a lényege az, hogy egy kültéri sétát tehetnek idegenvezetővel a látogatók a Zsolnai negyedben, ahol megmutatjuk az érdekességeket, a család és a gyár történetét, és attól hűsítő, hogy a végén egy hűsítő limonádét fogyaszthatnak el a kedves vendégek. Emellett pedig beltéri tárlatvezetések is lesznek a Gyugyi gyűjteményben és a Látvány manufaktúrában, ahol az Eozin nyomába eredhetnek a látogatók. Itt azért kellemes lesz a hőmérséklet is bizonyára bent a kiállításokon.
2: Igen, konkrétan beleshetünk a Látvány manufaktúrába, és megnézhetjük az Apostol terem különleges kerámia képeit is. A Látvány manufaktúrában egy üvegfalon át megismerhetjük a nagymúltú Zsolnai porcelán manufaktúra gyártási folyamatát lépésről lépésre. És a porcelán készítés két legfontosabb fázisába, a nyers gyártás és a festészet rejtelmeibe is betekinthetünk a gyár dolgozói segítségével. A gyártás további mozzanatait pedig az Eozin egy-egy titkát idegenvezetőktől ismerhetjük meg. Mi lesz még?
3: Egész nyáron egyébként jó szívvel ajánlom a fiataloknak az online játszható Zsolnai kalandjátékunkat. Tulajdonképpen egy szabadtéri szabaduló szobajátékot játszhatnak végig a telefonjukon. Akik viszont a kreatív foglalkozásokat keresik, azokat sem fogjuk cserben hagyni. Minden hétvégén van kerámia örményfestés és csempehajtogatás kreatív foglalkozásunk is, amik nyilván a Zsolnai tematikához kapcsolódnak. Esténként is érdemes ellátogatni a Zsolnai negyedbe. Ugye Pirogránit Esték néven vasárnaponként nyáron mozi előadások lesznek, illetve koncertek, táncházak, és a Pirogránit Estékhez kapcsolódóan előtte nyáresti sétákat fogunk indítani szintén tárlatvezetéssel a Zsolnai negyedben.
2: A Zsolnai család története mellett részletesen bemutatják a különleges porcelánokat, és nem utolsó sorban Gyugyi László gyűjteményét.
3: Azért különleges ez a gyűjtemény, mert tulajdonképpen a legszebb, a legértékesebb zsolnai kerámiákat gyűjtötte össze Gyugyi László gyűjtő, és ezt 2010-ben Pécsvárosa megvásárolt ezt a gyűjteményt, ami egy egyedülálló a világon, és nagyon örülünk neki, hogy ezek a kerámiák, amik itt készültek Pécsen, szerte széllyel a világban tulajdonosra leltek, és Gyugyi úrnak sikerült visszavásárolni ezeket, és így visszatérhettek ezek a kerámiák. Egyébként több mint 700 darabos a gyűjtemény, két szinten, a felső szinten a historizmus, az alsó szinten pedig gyönyörű szecessziós kerámiák láthatók, úgyhogy pécsieknek és nem pécsieknek is jó szívvel ajánljuk ezt a kiállítást.
2: Hallottam már én is egy történetet, hogy Zsolnai fia talán elment egy kiállításra elbüszkélkedni, bemutatni a terméküket, ahol egyáltalán nem aratott nagy sikert, sőt, nem is hittek neki. Hogy van ez?
3: Igen, itt tulajdonképpen az anyagáról van szó, a porcelán fajanszot akkor mutatták be a világkiállításon, és elég sokan kétkedtek abban, hogy ez nem tartalmaz mérgező anyagokat, és akkoriban Zsolnai Vilmos fia Miklós képviselte a gyárat ezen a kiállításon, és mérgében ő földhöz vágott egy ilyen vázát vagy tálat, ezt nem tudjuk a legendákból pontosan, össze is tört, viszont arra nagyon jó volt, hogy meg tudták vizsgálni vegyészeknek az összetételét, és bebizonyosodott, hogy valóban nem tartalmaz mérgező anyagot. Ez ugye akkoriban nyilván nagyon fontos, meg a mai napig is fontos, hogy a tányér vagy a bögre, amiből eszünk, iszunk, az ne tartalmazza a mérgező anyagokat. Úgyhogy végül is sikerült bebizonyítani az igazát, és így meg is kapták a kiállítás fődíját.
2: Na például a hűsítő séta keretén belül sok-sok ilyen történetet hallhat az érdeklődő. Van még olyan sztori, amire mindenki felkapja a fejét, amire nem gondolt?
3: Sokan nem tudják azt, hogy Zsolnay Vilmos kertészettel is foglalkozott, és a gyár területén egy gyönyörű kertje is volt, gyümölcsöket is termesztett, rózsát is termesztett, ananászt is például. Ennek most már csak ilyen kis nyomai vannak, néhány szőlőtőke és bokrok és egyéb növények, de ezt kevesen tudják Zsolnay Vilmosról, hogy nagyon sokat foglalkozott a gyárnak így a külső megjelenésével is, azon kívül természetesen, hogy azok a gyönyörű szobrok és egyéb kerámiák, amiket a gyár készített, és másodpéldányok voltak, ugye ezeket is kiállította ott az udvaron, mint egy reklámként, ezért néz ki ilyen gyönyörűen mai napig a Zsolnay negyednek a parkja, ezekkel a gyönyörű kerámiákkal díszítve.
2: És mi ez az anyag, ami Zsolnayhoz köthető?
3: Az eozin volt ez egyébként, ami kimondottan a Zsolnay gyárhoz kötődő, tehát hogy azt tényleg így gyártják csak, és az eozin titkát is most mai napig a gyár őrzi, tehát azt máshol nem gyártják. A porcelán folyanszót gyanítom, hogy igen, de nem jó biztos.
2: És még napjainkban is készítenek ilyen különlegességeket, ezt pedig láthatjuk is, szintén van ehhez köthető séta.
3: A látványmanufaktúra, a Zsolnay látványmanufaktúra az, ahol látható ma is a gyártásnak néhány folyamata, a formázás és az eozin festés. Erre a negyed területéről lehet bemenni, de ez folyamatosan nyitva van egyébként most nyáron a hét napján, úgyhogy ezt meg lehet nézni. Egészen a gyár területére a gyártás többi folyamatát nem lehet megnézni, de ezt a kettőt, ezt mindenképpen ajánlom.
2: Jó programnak hangzik, köszönjük a részleteket, Vágvölgyi Rékát hallottuk, világörökségi és turisztikai vezetőt.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A kánikula a szervezetünket eléggé megterheli. A vízszeres panaszokat is könnyen felerősítheti. A lábak elnehezülése, feszülése, dagadása sokaknak ismerős lehet a nyári hónapokban, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre és arra is, hogyan enyhíthetjük a kellemetlenségeket. Hogy mire érdemes figyelni a nagy melegben, mit tehetünk a vízszeres panaszok ellen, és mikor nem érdemes tovább halogatni az orvosi vizsgálatot, arról a következő percekben dr. Menyhelyi Gábor professzor úrral, érsebésszel, egyetemi tanárral, a PTKK érsebészeti klinika munkatársával beszélgetünk.
1: A vízszeresség, pontosabban a vízszer tágulatok azt jelenti, hogy az egyébként normálisan is meglevő alsó végtagi vízszerek kitágulnak, ennek különböző okai lehetnek, lehet a háttérben genetikai tényező, de bizonyos életmódbeli tényezők is hozzájárulnak. Például ilyen, ha valaki tartós állással járó munkát végez, és ez ugye tartós feszülést okoz a vénában, ami azok kitágulásához vezet. De ilyen a sokszori szülés, vagy ilyen például a elhízott testalkat, ami szintén segíti a vízszertágulatok kialakulását. Tehát ezek valójában az alsó végtagon levő kórosan tágult vízszerek, amelyek egy bizonyos idő után jellegzetes panaszokat tudnak okozni a betegeknek.
0: Ez betegség, vagy genetikailag öröklődő?
1: Igen, ez egy betegség, mert kóros vízszertágulatokról van szó, amelyek panaszokat, tüneteket is tudnak okozni. A hátterében nagyon gyakran van genetikai háttér, genetikai hajlam arra, hogy a vízszerek kitáguljanak, de emellett vannak azért életmódbeli hatások is, amelyek elősegítik a vízszertágulatok kialakulását. Ilyen például a tartós állással járó foglalkozások, a sok ülés sem tesz jót a vízszereknek, a többszörű szülés is egy kockázati tényező vízszerek kialakulására, vagy valamint jellemző az is, hogy nőknél általában gyakoribb, mint férfiaknál. Tehát genetikai tényezők, hormonális tényezők egyértelműen szerepet játszanak. Még egy dolgot meg kell említeni, hogy a túlsúly, az elhízás, az is egy fontos kockázati tényezője a vízszertágulatok kialakulásának.
0: A vízszer problémákat egyébként lehet korhoz kötni, vagy ez a fiatalokat is ugyanúgy érinti, és foglalkozzanak is ezzel?
1: Fiatalkorban is megjelenhetnek már tünetek, vízszertágulatok is, azonban az életkor előre haladtával ennek a gyakorisága egyetemen növekszik, tehát minél idősebb korú valaki, annál nagyobb az esélye, hogy lesznek vízszertágulatok, és azok panaszokat is okoznak be. Főleg ott, ahol a genetikai háttér az jelentős, ott már fiatalkorban, akár 20 éves korban is megjelenhetnek a vízszertágulatok, és ezek tüneteket is okozhatnak.
0: Ez annyira gyakori, hogy mindenkinek előre már tenni kell azért, hogy ez ne alakuljon ki, vagy látjuk ennek a jeleit, és akkor kell beavatkozni?
1: A vízszerbetegség egy rendkívül gyakori betegség. Az életkor előadtával természetesen növekszik, aztán nagyon sok betegsége is. Ez azt jelenti, hogy 60-70 éves korosztályban akár már a 40-50% a populációnak szenvedett vízszerbetegségben, annak bizonyos formáiban. Tehát egy gyakori betegségről van szó, azt kell, hogy mondjuk. Hogy mit lehet tenni ellene? Az életmóddal, helyes életmóddal sokat tudunk tenni a kialakulás megelőzésére is, de a már kialakult vízszerek panaszainak csökkentésére is. Ugyanakkor, ahogy említettem már, a genetikai tényezőknek jelentős szerepe van a betegség kialakulásában. Ez az, amit sajnos nem tudunk befolyásolni, de abban esetben, hogyha megfelelő életmódot folytatunk, akkor a genetikai hátteret, vagy annak a hatását valamelyest csökkenteni tudjuk. Mit jelent ez, hogy jó, vagy megfelelő életmódot folytassunk? Elsősorban az, hogy sokat kell mozognunk, mert a tartós állással a vénák tágulnak, és sokkal nagyobb a veszély arra, hogy tágulatok alakulnak, illetve hogy azok panaszt is okoznak. Tehát egy mozgásgazdag életmód, sok tornával, mozgással, de akár gyakori sétával idősebb korban nagyon jótékony hatást tudunk elérni a vízszereinkre, a vénás keringésünkre. Tartózkodjunk attól, hogy túlsúlyt szedjünk föl, mert ez is növeli a vízszeresség megjelenésének a gyakoriságát. És hát van néhány olyan tényező, amik nyáron például a tünetek megjelenéshez, vagy a tünetek súlyosodását tudják csökkenteni. Ilyen az, hogyha naponta többszöri hidegvizes zuhanyt végzünk a lábszárunkon, az nagyon jó tornáztatja a vízszereket. és csökkenti az által okozott panaszokat.
2: Vannak házi tippek, praktikák, polcoljuk fel a lábunkat esténként. Ugye azt is olvasom, hogy a szívünknél magasabban kell legyen a lábunk, és akkor az is segít.
1: Igen, a lábak felpolcolása az valóban segít a tüneteken, de nem csak a pihenés, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nem elsősorban a pihenés, ami leginkább javítja a keringést a vénákban, hanem a sok mozgás, tehát a megfelelő módon végzett mindennapi testmozgás, az sokat segít abban, hogy az emelkedett nyomást, ami kialakul a vénákban, azt lecsökkentsük. De természetesen egy láb emeléssel is tudunk panaszokat csökkenteni. Ezt sokan este megteszik, hiszen a visszaesés egyik legfőbb tünete az, hogy fáradtságérzés van a lábon, és ezt a láb emeléssel lehet csökkenteni.
2: Az, hogy orvosi beavatkozással eltávolítjuk, az megoldja a problémát?
1: Igen, a viszér beavatkozások, akár annak a hagyományos formáját, a műtéttel végzett viszér eltávolítást tekintjük, vagy pedig a katéteres, újabban ma már sok helyen rendelkezésre álló beavatkozást választjuk. Ez mindegyik a kórosan távolt viszerek eltávolításával, sőt azt létrehozó vénákban levő billentyű elégtelenségnek a megszüntetésével nagyon hatékonyan tudják kezelni, és a panaszokat teljesen megszüntetni. Tehát egy beavatkozás, annak bármilyen formája, az egy nagyon előnyös hatással bír a viszerességre, hiszen azt megszünteti, és azáltal a panaszokat is meg lehet szüntetni.
2: Ahogy említette, a rövid ideig tartó napozás nincs káros hatással a vénákra, azonban a hosszú idejű már azok tágulását idézi elő, és a meleg sem előnyös a viszérbetegeknek. Többek közt ezt is érintjük, de ha valaki nem foglalkozik ezekkel, akkor milyen következményekre számíthat?
1: A viszérbetegség egy úgynevezett progresszív betegség, ami azt jelenti, hogy lassan ugyan, de egyre fokozódó tüneteket, panaszokat, következményeket fog okozni. Ezeknek a végén, ezt persze nem egy-két évben, hanem több évben, 8-10-15-20 évben kell mérni, akár lábszársegély tud kialakulni egy ilyen nem kezelt, súlyos viszeresség esetén. Tehát ez az a súlyos szövődmény, amit mindenképpen meg kell előzni. Akár egy időben elkezdett korai úgynevezett konzervatív kezeléssel, tehát életmódváltással, gyógyharisneviseléssel, sok mozgással, vagy súlyosabb tünetek esetén, főleg ha a háttérben a fővénáknak az úgynevezett billentyűelégtelensége is fönnáll, akkor műtéttel tudjuk ezeket a késői súlyos tüneteket, mint például a vénás lábszárszekély megelőzni.
2: Biztos, hogy van, aki fél esetleg az orvosi beavatkozástól. Mit tegyen mégis? Házi orvoshoz kell menni, hogyha látja a tüneteket, akkor mi az első lépés, hogy tegyünk ellen?
1: Hát azt javaslom mindenképpen, ha egy viszeresség tünetet okoz, akkor minél előtt forduljunk orvoshoz. Első orvos lehet természetesen házi orvos, aki a megfelelő szakorvoshoz tudja elküldeni a beteget, és a szakorvos aztán a tünetek súlyosságától függően dönt arról, hogy ajánlatot tesz, vagy javaslatot tesz arra, hogy nem műtéti, vagy műtéti, vagy esetleg katéteres megoldással érdemes, vagy kell kezelni a panaszokat. Tehát korai panaszok esetén is már érdemes feltétlenül felkeresni az orvost.
2: Nagyon sokan, hát főleg így a nyári hónapokban mennek ki napozni, és ez is egy fontos téma. Lehet-e napozni viszérrel? Kitehetjük-e a napkáros sugarainak hosszú távon?
1: Viszértávolatokkal rendelkezik mindenképpen óvatosan napozzanak. Ez alatt azt értem, hogy hosszú időre, tehát órákra nem célszerű kifeküdni a napra, mert tünetek fokozódásához vezetében a meleg vénatágító hatása révén. Rövid idejű napozás természetesen nem okoz különösebb panaszfokozódást, de egy tartós, órákig tartó napozás viszértávolatok mellett ez nem erős.
2: Mennyire lehet, hogy rossz a kérdés, mennyire kell megijednie valakinek, hogyha műtétre kerül sor, hány napot vesz igénybe, hány hetet, és mekkora megpróbáltatással jár?
1: Semmiképpen sem kell megijedni amiatt, hiszen a viszérbetegség nem egy súlyos betegség, és a műtéti kezelése sem egy nagy kockázatú beavatkozás. Ez egy aránylag kis kockázatú műtét, aránylag gyors a gyógyulás, különösen azoknál a műtéteknél, vagy azok után a műtétek után, amelyeket korszerű módszerrel, katéteres módszerrel, úgynevezett endovénás beavatkozással végezzük, ilyen például rádiófrekvenciás térlezáró módszer, lézerrel történt térlezárás, de ma már ragasztásos katéteres technika is létezik, amelyek egyáltalán nem jelentenek a beteg számára súlyos következményeket, tehát műtét utáni időszak rövid, gyors a gyógyulás, minimális fájdalommal vagy fájdalom nélkül gyógyulnak ezek a betegek, akit ezekkel a katéteres beavatkozásokkal gyógyítunk, de a hagyományos műtét után sem kell azért nagyon hosszú felépülésre számítani, azután is 2-3 hét után általában már vissza tud menni a munkáját végezni a beteg. Ezzel szemben a katéteres technikával végzettek műtétek után néhány nappal már dolgozni tud a beteg, tehát semmiképpen nem kell hosszú felgyógyulásra számítani.
2: Ilyen esetben orvosi beavatkozás után teljesen eltűnik, vagy számíthat még azért a páciens arra, hogy máshol, vagy esetleg ugyanott kialakul a viszér?
1: A viszérműtét után eltűnnek a viszerek. Azonban a kiülásnak mindig megvan a veszélye. Ez nagy mértékben függ attól, hogy ki milyen életmódot folytat egyrészt, másrészt pedig a genetikai háttér, a hajlam, a viszértágulatok kialakulásra fönnáll-e. Tehát kiújulás lehetséges, azonban, hogyha mindent megteszünk annak érdekében, az életmódunkat úgy alakítjuk, hogy ezt minimálisan csökkentsük, akkor jó esély van, hogy hosszú évekig nem lesz újra viszértágulatunk.
2: Nagyon szépen köszönöm. Esetleg még annyi, hogyha valaki hasonló tüneteket tapasztal, akkor hova érdemes menni, Pécsen hol kap segítséget?
1: Hát Pécsen az ősebészeti klinikának a szakrendelése az ellátja betegeket, de van a városban ma másokként magánrendelés is, magánklinikák, Da Vinci klinika, tehát számos lehetőség van, ahol a beteg a viszér panaszaival megjelenhet és ellátást kap.
2: Köszönjük a tájékoztatást! Kincset érő tippeket hallottunk viszereseknek, pláne így a nyári hónapokban a kánikula idején sokkal jobban kell figyelni. Dr. Menyhelyi Gábort hallottuk, a Pécsi Tudomány Egyetem érsebészeti klinikájának egyetemi tanárát, országos érsebészeti szakfelügyelő főorvost, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőség tagját. Köszönjük még egyszer!
3: Villányi Mozaik a Rádió Egyen.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Nem sokára Villányban Wine & Vibe fesztivált tartanak. 9 ismert DJ különleges gasztro élménnyel augusztus 15-én. Megismerhettük a műsorban a Maul borászatot, a szőlőket, a program különlegességét és a helyszínt. A szervezővel beszélgettem. Sokan látogatnak Villányból a megye székhelyre a Zsolnai Kulturális Negyed miatt, hiszen ott most elmesélik a világhírű zsolnai család legizgalmasabb történeteit idegen vezető kíséretével. Számos sétát szerveznek még a napokban. A már Hungarikumként is nyilvántartott területen élt és alkotott egykoron a porcelángyártásról ismert zsolnai család. A műsorban is hallhattunk egy-két érdekességet róla és róluk. A kánikula pedig a szervezetünket eléggé megterheli, és a vészeres panaszokat is felerősíti. Ezért beszélgettünk ennek megelőzéséről. A lábak elnehezülése, feszülése, dagadása sokaknak ismerős lehet a nyári hónapokban, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre, és arra, hogyan enyhíthetjük a kellemetlenségeket. Ezzel kapcsolatban hasznos tanácsokat hallhattunk a műsorban. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután a szokott időben 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza a sikerdalokhoz. További kellemes hétvégét mára elköszönök. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban, itt a Rádió 1-en.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMT Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demin Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demin 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
9: Köszönjük!
7: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzijátékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb infó részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is! Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A

vagy, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Eva Max dala a Whatever a 43.

meg a Walk With Me-t a 42. helyen, a 41. pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 36.

Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes. Armin's Hattedik Topic, Fast Boy, Forget You. God, I wish I never met you. I can't forget you. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jackson és a Riptide. Lady, 34. Adoktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery, a 33.

0: kettedik.
1: Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

long time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: felkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinches,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1. A 20.

ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az It Feels So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abracadabra. Az előbb pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak. 19-ből lett 17. a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

zenései között Opalite, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Samfeld, Hard Like Mine, hatodik. Két Taylor Swift-dal egymás után, ötödik lett az Opel Light.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0620-311-111 a forradalmat SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
11: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. Négy napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Mert a 3 DJ legenda ma

0: Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
2: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
1: Mert önök megmondták.
2: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

neked megszakítás nélkül. Ez jó lesz? Két órán keresztül bulizunk. Rögtön érkezik Martin Garrix és a szám címe Butterflies. Én Kuki vagyok és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok. Tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, utolsó tanács, áldjatok egy kis hangerőt. Jó lesz, Martin Garrix, Butterflies.

Ez itt a Rádió 1, csakig az ima is legermegy, de imádom azt a zene, Empire of the Sun és Blond is elég üt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition, mixelek nektek az igazi ima slágereket megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Off a Back és Wasted Love. Az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Meg egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek, bizony. Allé, jön a Off a Back, Wasted Love, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is legyermegy.

Szerintem elég jól sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Kanerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekes nő? Elmondom, Alexia, ennyi jó? Szóval fogjatok sok szeretettel itt a rádió egyen, a közös darunk Kanerel együtt, Fire. Oh. Írjátok nekem, hogy tetszik ezt a zene, jó? Kíváncsi vagyok. Azért csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, Cookie, Kanerel, Fire!

Dai un em. Gombolla. Bongo cha cha cha. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha valaki nem tudta volna, nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig, mert igen, After Party Show Summer Edition. Jó az a kis nyári feeling, ugye? Mehetünk tovább! Érkezik egy kis újdonság! Nagyon jó lesz, higgyetek nekem! A szám címe Samba!

De sokon szeretik, itt a Rádió Egyen, Felix Jen, Shaus a legőt, Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokan kértek SMS-en, sok szólók jönnek, a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik, egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este, After Party Show, Szalmai Dissal magyarul, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Álljó kukikám, kevés edül már sok a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepe Disco Machine, Something On My Mind. Minden tudtok, amit fogok mixelni, hanem vagyok jó fej, de hogy nem, csak ne dumáljál kuki.

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez elég újabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
10: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
14: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ahogy mondtam, itt a rádió egyedül csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, álljább kukikám, indíts be!

Vőré műsoraim. Nagyon sokan szeretik, nem csodálom. Lassan 30 éve ott van a pályán. Bizony, holland DJ-ről van szó. Na, tippet van? Elmondom, Tiesto, jó? Don't be so shy, itt a Rádió Egyenló, sok igazi mai sláger megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megfelelő? Na jó van, oké. Állap kukikám, indíts be!

0: Tigara és Reptide. Nem sokára lejátszom nektek, társatok velem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
5: Úszógumik a kézre? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
9: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
10: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mi.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még fél arán keresztül, az egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumáljál, érted?

és Frank. Yes, Prometheus, Nelly Furtado, Tim Edenfeld dolgozás. Allé, érkezik egy világsztár. Bármilyen koncert ad, hát full tertház. Általában egy óra alatt, hát az összes jegy elfogy. Taylor Swift és a szem címe The Fate of Ophelia Italia, hogy jön, ahol csak igazi ma is leger megy. 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én még szeretnétek az igazi mi a slegereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allé! Taylor Swift itt a rádió egyen! Most!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
7: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
8: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valami hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
9: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékezz. Kimaradt?
8: Nem emlékszem.
9: Mikor szájon csókoltál, és mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
8: Elfutottál az
9: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett,
8: emlékszem. Jani rosszul lett, az egy ilyen
9: az egész helyzet. Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
8: Volt egy 6-7 perc, mire felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
9: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon.
8: De ott cselekedtünk.
9: Igen.
7: Én várok életem nagy pillanatára.
8: Ugye, hogy ezt nem is azt mondom, hogy az ember várja.
7: Én sokszor fantáziálok erről.
8: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osokból.
7: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
8: Igen. Egy felborult tűzoltó autóból, egy cseppel tűzoltó autóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
7: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
8: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
7: Én lennék az. Én!
8: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
9: jó
8: fuldoklom.
9: Vagyok, én akarok bemenni érte.
8: Vissza nem, akarok nem, menni gyere. A családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, egészen 20 óraig élő kívánság műsor, most kihez van szerencsém, halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartás kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: megy, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap itt fő munka lesz?
2: Holnap meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég jut a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit csak csináltál?
2: Na? El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Okay. Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád igen. Van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké. Okay.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Okay. Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjak róla papírt, szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Egy időpontot.
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérdettelem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, már. Mondjuk ez a rímel Dr. Viktor. Na, jó hangzik, Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, ez jó.
1: Na, jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hello! Érkezik Tame Impala nálunk, a szám címét Dracula!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3

0: Dancu a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A valácsú végén most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő itt, egy munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között áll a kúra hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az előjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi!
1: Ciao, ciao, szia-szia! De jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira! Hé, jobb érkezik tényleg a Swift nálunk, és a szemcíme Opelite itt a Rádió Egyen!
0: 0620 3 111 111 Hívd most! Kukicsa!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát az mi szerencsénk, hogy talán jövő éte van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár
2: van. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk, Bambolez, az egyik kedvencem, nem tagadom.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Fiúki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 érkezik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: A rádió egyen BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame, herrmadam, össző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai BG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és annyi

0: rádióba, és látom a Grinch-et. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan?
1: Na, bár nem tudom, hogy miről beszélsz, de
0: én igen, jó szórakozás.
1: Én is azt akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt, nyilván DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is lágen, meg a

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok, tessék, ilyen is van. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Mitrocsák Eszter, Csoknyai Levente, Halmosi Csaba, Spiros Caparellis, aki egyébként úgy lett annak idején a Medúza Klub tulajdonosa, hogy a vállalkozó nem fizette ki, igen. Antal Dani Vecsésről, Csépes Andrea, Andrejkovics Sanyi, Fejes Sándor és Szuci Attila Cuma, Istenét is az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: De nem, az nincs. Hallod,
2: de. Egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepje a román
0: névnapját. Te mikor tartod? Beleírták a Wikipédiába.
2: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, azt ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Ottot?
2: Nem, a negyediket.
0: A harmadik kereszt nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a Bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Trédio Show-ban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Disco Sheet Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Picsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Sheet egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongó oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und die Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit olyan mázsebben,
1: mert még számolok.
0: Ja, meg ott van, hogy a kombó, kifele adod, akkor...
1: Még számoljuk a lóvé gyereket.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drive Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is láger.

0: csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnia Telavel és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászett Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűszfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosít DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös Funky Partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Villa Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd, hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni.
2: Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imel Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: kaptak ezen a hatalmas son.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt, az is a része volt, csak az annyit érdemel.
1: Ilyen diszkósítet még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az after part is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az ott, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át, toporok, vagy egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondtam, hogy a szám felén
1: nyolc másodpercet.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem lezár.
0: Majd
1: végig
0: játszott
1: a zenét. De nem lezár, mert oda én akapellát indítottam.
0: Te
1: nagyon okos.
0: Te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újra megyünk tovább, jön a karamellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egy ilyen újdonság gyanát.

0: Rádió Egyen, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élmények. Ez szerintem nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Én például Ibizára.
0: Igen,

0: neked, ha már Ibizán jössz, akkor egy kis új zenét szívjál magadba. Tehát ne légy itt újat, jó? Tehát...
1: Nem, hogyha sokáig játszák, hosszá játszak, nem.
0: Mindegy, azt, utána játszhatod gyorsan, csak új legyen.
1: Nem, a tempója lesz, ha hosszá játsz, azt nem bírom. Attól megörülök.
2: Nem bírom.
0: Nem érted? Mindegy, a hossza új legyen, ezt érzek, az új szót jegyezd meg.
1: Aha, mondod ezt például, amikor Sven Fate játszik Grand MC-t, hagyjad már.
0: Jó, de Sven Fate hány éves?
2: Az cover, bakkerítem.
1: És mi lesz
2: cover.
1: A David Guettával, amikor jön a Delegation You and I-ja? Ha?
0: Mi? Na mi lesz?
2: Az nagy sláger lesz.
1: Retro.
0: Igen, de miért?
1: Hát ez nagyon jó kérdés.
0: Hát ez jó kérdés. Viszont nincs kérdés, jön Afrojack az új vonalasok közül. Itt a Rádió Egyen a Diszkosít Rádió Show-ban egy vadonatúja.

0: Nap is itt voltunk, még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az Ottin szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Méghozzá azzal, hogy a jövő héten 5 fellépésem lesz, de

0: voltam, a többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pigi voltam, jövő héten szombaton Jászszentandráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok, mindenki sok-sok szeretettel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Come on!

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pusin, pusin, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Google, a magyar Email Angel, Ultranate és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now.
1: Mindenkinek tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: Milyen fantasztikus zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Lividól vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Együtt egy közös dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A

0: Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
2: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásai rendkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki All-Star válogatott, vagyis a World is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismer

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni, vagyis World is My Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.